Warum, weshalb, wieso?

0: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
1: Okay.

hagyja, aki fiúl megy neki. És például egy ilyen tár...

0: என்ன?
1: ஒண்ணு Én nekem is van földem, 10 cseréppel, viszont tehermentesen adom át. Hát ez is valami, nem?
2: Ó, uram, kegyeddel mást mit is tehetnék?
1: Eszmét cserélnék minden délelőtt.
2: Magával kedves.

0: Babukkal, bújukkal, bajukkal, gondjukat megvennéné.
1: Álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk, arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítása jótállással.
2: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.
3: Szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előlékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozókért.

befűzte a jó nagy hajó, már zakatol angyalkán. Szelem a habosznó meg a szelem, szerelmes vagyok, hát oda megyek, rám vár az a gyönyörű lány. Jaj a Helén, jaj a Helén, olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsán, akár a tatolya pár. Jaj a Helén, jaj a Helén, szemekéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos Helénkém. Úgy várlak naponta, havonta téged ez én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaj a Helén, jaj a Helén, Jeruzsálem közepében lakik társbérletben a drágám, a libanoni leány.

a szigeten szerelmesen éjfél után. Állj meg a Lánchídon egyszer, ha elömlik a holtsugár, és mindjárt megérted, hogy miért kell itt élned, hogy miért Pesten a legszebb a nyár. És mindjárt megérted, hogy miért kell itt élned, hogy miért Pesten legszebb a nyár.

testem, kaptál egy csókot Budán. Ültélek édes kettesben, a szigeten szerelmesen éjfél után. Állj meg a Lánchídon egyszer,

ez az utolsó poha, és aztán adjő, bonsoir, bonsoir, bonsoir.

0: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet! Na hát!
1: Csütörtök!
2: Kérem Ilonkát a telefonhoz!
3: A lányom most nem jöhet, rádiót hallgat, tornaóra van!
2: Péntek, kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: Most nem jöhet, híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
1: Szombat.
2: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
1: Vasárnap.
2: Kérem Ilonkát.
3: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
4: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.

nem kell a szerelemhez szerencse, csak két szív egymást szeresse. Megremeg a kezed kezembe, és az ajkat csókot vár. De hátra van ilyenkor egy szörnyű gond, a mama vajon mit is mond? Ha nem egyezik bele, akkor pont többé nem láthatlak már. Majd azt mondjuk, hogy már a mama is volt szerelmes, úgy, mint minden kis leány. És a szívünk sose türelmes, 19 év után. Nem kell a szerelemhez szerencse, csak két szív egymást szeresse. Mosolyog

úgy érzem, hogy nagyon szép az élet. Vagy csak veled látom ilyen szépnek. Két szemedből mosolyog felém, a boldogság, mit régen várok én. Nem kell a szerelemhez szerencse, csak két szív egymás szeresse. Megremeg a kezed kezembe, és az ajkat csókot vár. De hátra van ilyenkor egy szörnyű gond, a mama vajon mit is mond. Ha nem egyezik vele, akkor pont többé nem láthatlak már. Majd azt mondjuk, hogy már a mama is volt szerelmes, úgy, mint minden kis leány. És a szívünk sose türelmes, 19 év után. Nem kell a szerelemhez szerencse, csak két szív egymás szeresse. Mosolyog a szemed szemembe, s karot hűszivel rezár.

0: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.
1: A bíró már szedi össze a szavazócédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
2: Ladies and gentlemen, Pap of Hungary in the ring.
1: Első tehát, Pap László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyar.

0: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férj az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka, bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
1: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
2: Mássá!

Lovely, lovely, lovely.

amit is hazudsz. Meglátod majd, hogy mégse fogsz te más szeretni. De menj, ha gondolod, hogy el tudsz menni. Csak menj, és próbálj nagy

0: az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.
1: Kevés a fény.
2: Több fény.
3: Igen, több fény. Mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
4: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

비싸 와인의 블렌드 선물 선물 그냥 멀어도 너 샘 내 밀가 드나 비는 많아도 끝이야.

Elmondok egy kis mesét, figyelj tehát nagyon. Ezópusz óta nem volt ennél bölcsebb oktató mese. Rövid is, hogyha véget ért, hát elfuthatsz vele. Egy kicsi lipa-lipa, eltipeg a burslipa, gá-gá, lipu-lipu-gá. Nincs eddig semmi hiba, jár

szemünke, odafűz nagy boldogságul. Hadd higgyem azt, hogy most kezdjük el, először vagy velem, nevet fel az új ruhás szívem. Jöjj ma este még a régiben, nem divatos már, tudom, kissé kopott.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: Csinos, praktikus és milyen pici retikülben is elfér.
3: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.

Nagyságosul, tessék kiszállni, kérem, megérkeztünk. Ős Budavár, Bombatér, 2 forint 50 krajcár kér. Köszönöm szépen, nagyságosul.

Vadar fröccs és egy sós peret, a szemedből látom, hogy szeret. Szíved szívembe zárom én, míg ezt a valszert járom én, egy vadar

sose tilta konton, unja be ottevi, és a többi pillan beá. Sárga uborkának nőtt a levele, hosszú udvarnak.

famoso jó kreál. Májusban már kedves is velem, bizony, júniusban udvarol nekem. Júliusban örjönve imád, és augusztusban nem bírom

és áprilisban mozsolyog reám. Májusban már kedves is felel, júniusban udvarol nekem.

0: kisebb természetesebb persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három honvéd című róta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.
1: Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Be kellett menjünk ebbe a kiállítási csarnokba.
2: Mi?
1: Piros és szív, neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
2: Hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
1: Ezek lámpák, rádiólámpák.
2: Igen.
1: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
2: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
3: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
2: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
3: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transzformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóróig.
2: Igen.
1: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
3: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
2: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulat. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
3: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
2: Na igen, Nagyászontól kérdeztem, itt kolléga, hogy felállítottam, tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
1: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
2: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, majd baj van.
3: Az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

0: Ez a felvétel készült 1942. november 19-én.
1: Igen kedves ajándékba maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómába. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.
2: Une bonne chanson française. L'amour incompris à nous.

a kegyed. Hogy olyan fényes, mindenre képes, és csoda édes gyerek. Ha majd magáért oda leszek, háztizet nézni csak oda megyek, hát mondja, ki a mamája, ki a papája, kinek a lánya kegyed.

Most die felfogásol, mely a nőknek ékszert nem tanácsol, szájrúzs, kölni, csökevény, nagyokat nevetek ezeken én. Minden szépből jár a dolgozónak, pesti kislány, jöjj, örülj a jónak, nappal áld meg a helyet, s légy csinos este, ha érted, megyek. Olyan csinosak a budapesti lányok, látni őket boldogság, mint a frissen szedett

ez a végső felvonás. Ho-ho, kétfogás és búcsúzás. Ho-ho, nem ölöm meg magam én, szerelem én. Bromot sem szedek majd én, nyugton öltöm esténként. Eszem és iszom én pont úgy, mint az előtt. De egyszer majd érzettán esetbe jutna az a régi.

magam. Persze azt hitted, hogy így lesz majd, és ha majd az évet máshoz hajt, nem egész így lesz, bocsáss meg nekem ezért.

0: klokjuk kloktok, medvig mérge sem morogtok, szörnyű kellemetlen hely volt annyi szent. Szörnyű kellemetlen hely volt annyi szent. Az egyik tisztáson tisztelt hallgató, állt egy mézes kalács víkend házikó. Gerítések rémes, béles, Jancsi és Juliska éhes, eszek szótyi szemed megbocsátható.
1: Nyom-nyom, nézd a gyácsiám!
0: Eszek szótyi szemed megbocsátható.
2: Eljen ott, kik a barát, mik a barát, mi még a végén összehozni ez a ház.
0: Hallom szakad, Jancsi torkán kirohan, egy súgó torkán, egy foga volt, viszont bűvűr súgja száz. Egy foga volt, viszont bűvűr súgja száz. Nyakon csipi gyorsan a két gyereket, s iszom, fog meg, eszlek én most ideget. Juliska szól,
1: nincs rajtunk hús, viszont van nálam egy csöp rúzs, ha nem bánthat kis mindjelen kegyedet. Jó-jó, boszorkád néni, jó-jó!
0: Okosabbat ugye nem is teheted.
1: Jaj, tetszett a boszorkánynak a fixlegot. Juliska a munkához hozzáfogott.
0: És egy óra múlva látod már Jancsi is szája szátott, a boszorkány annyira megváltozott. A boszorkány annyira megváltozott. S így szól.

legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Epehupás, rozmaringos domboldalon, három hétig tart egy Batyi lakodalom. Legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi.

fekse város batyi, azaz, hogy szombatyi, rendes nevén Rima szombatyi. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Epehupás, rozmaringos domboldalon, három hétig tart egy batyi lakodalom. Legszebb város batyi, azaz, hogy szombatyi, rendes nevén Rima szombatyi.

furcsa, hogy az ember szeret, de a szíve után mégsem mehet, hogy a szív csak dobog, ver, for, dalol, és a boldogság az még sincs sehol. Milyen furcsa, hogy az ember remél, de a remény az csak vágy, s a vágy az nem él. Mennyi édes álom jön, s elsuhan, aki álmodik, az boldogtalan.

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: Emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy semceg, megjavítja gyorsan herceg.

0: valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.
1: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

0: Gramofonalbum. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Görnyetten dolgozik, megfeketedett, sok áramot fogyasztó izzólámpa mellett.
2: Cserélje ki sugárzó fényű, új Tungsram izzólámpára.

0: 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar népügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.
1: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogat, üde lehellett, tökéletes szájápolás.

misél, a csókja mégis enyém. Sír a szívem, ha a szemébe emlékek varázsa ég. Rabja vagyok, stán belehalnék, ha róla lemondanék. Bánom is én, ha titkon másért ebben.

0: Arcápolásnál a lényeg, Kaloderma készítmények.
1: Szuperkóra szóródobozban, szuperkóra porfúvó dobozban, kóra moly halál, egy évig hatékony.

hát mit tehet a zsiga-zsiga róla, hogy olyan nagyon-nagyon szereti a nőt, hogy ilyen csuda szép meghozta őt a gólya, hogy nappal éjjel, éjjel, éjjel szedik őt. Mondják, hát mit tehet a

Hogy olyan nagyon-nagyon szeretik a nő, hogy ilyen csuda színnek hozta őt a gólya, hogy nappal éjjel-éjjel téjjel szedik ő. Mondják, hát mit tehet a csiga-csiga róla, hogy szebb a royal Apollo sem volt talán.

szívem, anyád. Hogy aglegény vagyok, elzengem, egy tiszta lány, ki bízna rád.

Kín rákoson fekszem nyugodtan, a gondot búz, nektek vagyunk. Majd fönt leszek az égben, és a szentekkel brúdertítom én, s az angyalokat megtanítja lumpolni majd a vén bohém.

0: Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.
1: Álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással. Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

és a tormás virsliből is lesz elég. Hétrét környed majd a suszter és a részlet esz a bó, és a házi urzokok, mert nincs lakó.

tűz, és a villamos kalauzni újra főz. Majd a sajtüzletben sajt is lesz, és nem csupán csak luk, és a zsömlét újra megrapok.

mondani rólad, oly nehéz, színészi alakítás, semmivel

Lemondani rólad, oly nehéz színészi alakítás, semmivel sem voltál.

figyelj, te mula! Nézd csak, mit tud a Gyula! Sült a derette, sült a fam! Így érekelt nagy a fam! Sült a derette, sült a fim! Sült a derette, sült a bum! Lajosnak, a nagybőgősnek fia született! Azt mondja a kontrás rája, szép csak igen csepp!

Sütabum, egyik nap a lumpirére rátámad a nő, hogy miért ül állandóan a kocsmába ő. Azért ülök, szól a férj, és csuklik egy nagyot, mert

ons oplag vol examelijk let op wat. Eltalad ik nu die per orra ballagot. Zie me koer botanot ut keer pardon asszonyom. Téved is volt, azt hittem, hogy a mennyasszonyom. Sűte-veretne, sűte-bum. Hármas ikret vitt a gólya, Práter utca 6. Elveszett a cím, így jajdult a kapu alatt. Hölcsint négy a vice szólt, és tovább fröccsözött.

Schulzabum, Schulzadaratta, Schulzabum, Schustermeister ölel Geti, ifjú hitvesét. Kétinas úgy nézi ezt akár egy szép mesét. Szól az egyik, jó lehetett, másik szól, na már, harosz volt.

nap álmos lett, aki lassan járó ember, ugye vár a taxitve, aki gondokban megőtül, soha tönkre nem mehet.

akinek csak egy kis fixe van, a farkastól sem fél. Akik másnak termet ásnak, azoknak szállnak.

och knäckt på en äckersbord, ja.

0: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
1: Mi az Akron?
2: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
1: Mit tud az Akron?
0: Az Akron örökíró, 4 évig nem kell tölteni.
1: Mit tud még az Akron örökíró?
0: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
2: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
0: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.

Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vivát, él a sport! Ülünk győzelmi tort, lefőztük ezt a kort, vivát, él a sport! Úgy ver a szíved, start, vigyáz, már jaj a hideg, majd kiráz. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vivát, él a sport! Láttam az olimpiát, ami élek nem fogom elfelejteni, nem csak azért, mert a stadionba kilopták a zsebemből az órát, a pénztárcát és a kabátomból a bélést, hanem mert tényleg nagyszerű volt. Mennyi ember! Én mondtam is egy hölgynek, akinek nem jutott ülőhely, hogy én nagyon szívesen átadnám a helyemet, ha üres lenne. Tehát sajnos én ülök rajta. Nekem a birkózás tetszett a legjobban. Mikor a kárpáti ellenfelének a veséjét letett a zsűri asztalára, azért még kétséges volt, hogy ki győz. Amikor aztán az egész aprólékot letettek, külön a zuzát, külön a májat, bejelentették, hogy a magyar győzött. A lovaspólós tetszett. A lovaspólót egy kis sárga gömbbel játszák. A játék elején nincs baj a gömbbel, de amikor már sokat szaladgáltak a lovak a pályán, akkor már nem tudni, hogy melyik gömb tartozik a játékhoz. A játékosok, e mól az összes gömböket szétverték. Hogy utána a publikum hogy nézett ki, a rendezés nekem nem tetszett, a rendezés. Megéheztem és körülnéztem, hogy hol lehet valamit enni. Ki volt írva egy táblára, büfé 2 perc. Megyek, megyek, megyek, sehol büfé. Végre egy órai gyaloglás után megtalálom. Mondom, a büfésnek mellesleg egy nagyon szép lány volt. Uram, hát hogy lehet kérni, hogy 2 perc, mikor ez minimum egy fél óra? Azt mondja ő, de igen kérem, ez 2 perc. De nem önnek, hanem az Owensnek. A vívásban Kabos győzött. Mikor a nevét olvastam a műsorban, azt hittem, hogy ez a Kabos nevű komikus. Előre röhögtem. Mulatságos is volt, amikor az olasz Marcival összeugrottak, mint 2 kakas. Mikor aztán már komolyra fordul a dolog, elmentem. Én a Kaboson röhögni akarok. Általában az egész olimpiát remekül sikerült. Amíg kim voltam, a feleségem megszökött az egyik barátommal. Ezt a levelet hagyta otthon. Ödönkém, utállak, és ezért megszöktem a Manóval. Csókol hű feleséget Debella. Hát a más érdem, ezért érdemes volt kimenni az olimpiátra. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport!

0: szeret vagy nem szeret, tovább így nem mehet, egy szóra vár az én szívem. A csókja kell nekem, rebegje el nekem, ezt a kis bűvös szót, igen. Hónapok óta várok ezt szót, mondja ki végre a varázs igény. A szívem úgy dobog, ne legyen olykon, várom a feleletet, és ez csak igen lehet.
1: A férfi mind ilyen, ameddig nincs igen.

0: más ígér. A szívem úgy dob, ne legyen oly gonosz, várom a feleletet, és ez csak igen lehet.
1: A férfi mind ilyen, ameddig

0: Radio D, your gramophone station.
1: El kell jönni innen minden önmagát és családját, és hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülő támadásnál.
2: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

0: Goriska, zakadtak az ikati, Balaton ment szirákra. Kis Mariska, zakadtak az ikati, igen csacska leány volt.
1: Eskalóz úr, zakadtak az ikati, szakaszát felkínálta.
0: S kis Mariska, zakadtak az ikati, örömé.

0: füllen.
1: Gott ganz gerecht,
0: ich bin der, wo füllen wird, mit der Arme hat. Unsere Liebe, Socker, Docker, Sicker, Dick oder Huster, Morischka.
1: Unsere Liebe, Socker, Docker, Sicker, Dick, du Jolter, hoi das Jo.
0: Schmiegt du Säschen, Socker, Docker, Sicker, Dick, du Lelte, auf die Schlein.
1: Unsere Jolter, Socker, Docker, Sicker, Dick, es geht damals, Opas, no.
0: Ez meg itt a neje van, te angyalom, szólt és úgy megcsókolá, hogy skandalom, de megkérdésebesen a kis buszi.
1: Kalóz uram, kalóz uram, hol marad a nagy?
0: Es kalóz szólt, zaka-taka, zika-tik, meg is mondom, babám meg. Csak előbb még, zaka-taka, zika-tik, jön egy állomás épület.
1: Aztán szüret,
0: és vidám a fölnevet, szükre rámehet.
1: Akkor jött egy zaka-taka-zika-ti alagút a hegyekben.
0: Na babám, most zaka-taka-zika-ti, ne jegy meg, sötét lesz.
1: S a sötétben zaka-taka-zika-ti kis Mariska remegben. Mondta halkan, zaka-taka-zika-ti, maga drágám, de édes.
0: Aztán újra napfény szállt a földre kint, aztán kis Mariska lassan föltekint, láng az arca, úgy mondja a kis buti.
1: A padlónál jevan sené, sokkal szebb van a buti.
0: Meskalóz szólt, zaka-taka-zika-tik, megérkeztünk babám meg.
1: Mini négy csak, zaka-taka-zika-tik,
0: ott az állomás épület,
1: most már.

0: görnyetten dolgozik, megfeketedett, sok áramot fogyasztó izolámpa mellett.
1: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izolámpára.

Olyan szerelmes vagyok veléd, hogy a szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobok, hamar tüzet fogod, Istenem, de boldog vagyok. Te vagy szívem,

0: szerelmes vagyok felég, hogy a szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobok, hamar tüzet fogod, Istenem, de boldog vagyok.
1: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
2: Boxi cipőkrém, olcsó és jó!

tudom nehéz megígérni, megtagadni két karom. Nem merek szemedbe nézni, pedig úgy kívánok én. Szeretnélek arra kérni,

ahol a banán nő, lakott egy csodás nő, a kis Tikótát ültük talpig fekete. Tikó még egész nap mindenen kacaghat, mert neki senkiért se dobog a szíve. De egy szép napocskán, kikötött hajóján, Tikó előtt egy sápa tartott tengerén. Ki látott ilyet még, hol éle fehér nő, kíváncsi kis Tikó is a hajóra lép. A tengerész elhozta Tikót Budapestre, Tikóból díszözlet egy híres pesti jazzbe. Persze, hogy sikere volt, és ahol Tikó dallolt, ott minden este biztos tömve volt a bolt. Tikó, hogy ezt a roppant nagy sikerét látta, titokban leutazott néha Afrikába, mert Pesten ruszkál láthat ilyesmit a nép. Hát hozott magával egy tucat feketét.

A tengerészel hozta Tikót Budapestre, Tikóból díszlött lett egy híres pesti jazzbe. Persze, hogy sikere volt, és ahol Tikó dalolt, ott minden este biztos szönve volt a bolt. Tikó, hogy ezt a roppantas sikerét látta, titokban leutazott néha Afrikába. Mert Pesten ritkán láthat ilyesmit a nép, hát hozott magával egy tucat feketét. Mivel az irítség, divat vagy betegség, itt Pesten feketézni tovább nem lehet. Itt a sok fehér nép kimondta a törvényt, hogy Pesten ez is sajnos tovább nem mehet. Tikó nem vacillált, szép csendben tovább állt, érthelyznek, aki sápa tengerészhez ő. Mivel itt ez a fő, és ő is csak egy nő, a boldogsága fontos, ő sem

0: mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
1: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
0: Hát tessék ezt jól bebiflázni.
2: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar népügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

0: Ne csodálkozzon! Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozók világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozás nyújt. Minden család heti lapja a Dolgozók világlapja.
1: Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka Nagy Mária, Luther udvar.

Egyédes álmos rántos medve bocs, fölébred dünnyög, mert a kedve rossz. Üres az élés kamra, és a széles barlang kongó, amerre lát, a gyomra gyorsan, hosszan felkorog. Az anyja dörmög, rámorog, nincs otthon méd sem málna, mert ma már a boltos minden csak jegyre áll.

Elmentem a rádióba, bemondtam a mikrofonba, sejt a mikrofonba. Beleadtam egész szívem, amikor így énekel.